0: demonstrációban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadseregek közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton, idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: között állom kibben, félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hitem ring vele. Utolsó első lépés, nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Bujakott alatt pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. A külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, ukrán tengeri drón robbant fel Romániában. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rát György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt már március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlatvezető sem sértett foglalkozási szabályt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

hétvégi zeneturnéz, slágerek pihenéshez, minden szombaton és vasárnap.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony időre számíthatunk, ukrán tengeri drón robbant fel Romániában. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályokat, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos kora nyári idő lesz. Visszarendelik a rendőröket a gyermekotthonokból. Futóversenyt tartanak a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, a fakitermelési moratóriumot is elrendelik. A védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közösségi oldalán emlékeztetett. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra. Kátai Német Vilmos hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rád György villában, mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Ez kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az EOZIN, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszokkal lehet utazni. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Melletted szól. Trio FM.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Hétvégi zene turmix. A zene és a szórakozás tökéletes kombinációja.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: 3UFM. 3UFM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a korrupció ellenes törvénycsomagot az uniós forrásokért. Sikeresen buzdította magyar rajongóit véradásra a Metallica. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót. Fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, hogy külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, hogy a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos HMS keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Távozik az MTV-a vezérigazgatója. Papp Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTV-a. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőitől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól is. Belefulladt a Bánkitóba egy 15 éves fiú. Társaival tegnap iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött. Amikor elmerült a vízben, a csoport kísérői azonnal keresni kezdték, és értesítették a hatóságokat is. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Gyorsan beteltek a véradói helyek a Metallica felhívására, a zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is életmentésre buzdít. A Metal Banda alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nagyon kellemes szombat reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, itt a Trio FM-en indítjuk a hétvégét jó zenékkel, friss információkkal, én Pálinkás Zsolt vagyok, számítok figyelmükre ma is. Ne feledkezzünk meg ünnepeljeinkről, ma a Szintiákat, a Norbertekat és a Normanokat köszöntjük, boldog névnapot kívánok ünnepeljeinknek. Szóljanak a kedvencek, az első dal a mai műsorban Dua Lipától érkezik, ez a Training Season.

Ez a Trio FM, a Jelszeg rádiója, most egy állatvédelmi témával folytatjuk, ami kifejezetten aktuális most koronyáron. Az utak mentén és az úttesten ugyanis egyre gyakrabban találkoztatunk a sündisznókkal, mivel ezek az állatok éjszaka vadásznak, a sötétben könnyen az autók elé tévednek, a vezetők pedig sokszor csak későn veszik észre őket. Az állatvédő kérése az autósok felé pedig egyszerű, vezessenek fokozott figyelemmel, hiszen megfelelő sebességgel a legtöbb gázolás elkerülhető. Ha valaki sünt lát az úton, érdemes biztonságosan megállni, és egy rongy vagy egy újságpapír segítségével az út szélére helyezni az állatot. Arra azonban nagyon figyeljenek, hogy ne vigyék túl messzire, mert lehet, hogy éppen a kicsinyeinek kutat élelmet, és a kicsik valahol a közelben rejtőznek. Mivel a sünök tüskéi szúrnak, és erősen bolhásak is lehetnek, nem javasolt őket kézzel megfogni vagy autóba tenni. Fontos tudni, hogy a sündisznó védett állat, ezért kérem figyeljünk rájuk, óvjuk meg őket közösen.

0: Ez a Trio FM a Jelszeg rádiója. Ahogy beköszönt a nyár, sokan a klíma távirányítója után nyúlunk, de nagyon fontos a karbantartás is. A legtöbben csak a beltéri egység zúgására figyelünk, de a kültéri egység az, ami elvezeti a meleget a lakásból, de ha elhanyagoljuk, az egész rendszer megsínli. Gondoljunk csak bele, a kinti levegőből rengeteg por, pollen és növényi törmelék tapad a hőcserélő lamelláira, ami gátolja a szabad légáramlást. Ha a gép nem tud úgymond lélegezni, drasztikusan megnőhet az energiafogyasztás, gyengül a hűtési teljesítmény, és hosszú távon a drága berendezés is tönkre mehet. Ezért érdemes évente legalább egyszer még a nyári szezon előtt szakemberrel átnézetni. A profik nem csak a lamellákat tisztítják meg szakszerűen, de ellenőrzik a hűtőközeg szintjét és a cseppvíz elvezetést is, ami elengedhetetlen a hosszú élettartamhoz. Sőt, még egy apró tipp, nézzenek körül a készülék környékén, ha túl közel van a falhoz vagy sűrű növényzet veszi körül, ez akadályozza a szellőzését, érdemes legalább 60-90 cm-nyi szabad helyet hagyni mindkét oldalán. Ne felejtjék, a jól karbantartott gép nem csak tovább szolgál minket, de a villanyszámlán is spórolhatunk vele.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén, itt a Trio FM-en.

0: engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
1: Ez volt a reklám.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trium FM Jászberényből. Sokan figyeljük a térség folyóinak állapotát. A szakemberek szerint a Tisza tartósan alacsony vízállása jelenleg nem rendkívüli helyzet, hanem a szezonális vízjárás része. Szolnoknál a Tisza vízszintje jelenleg mínusz 297 cm körül alakul, míg az Agyva Jászteleki mércéjén lassú emelkedést mérnek, ott 120-122 cm-es vízállást tapasztalnak. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság folyamatosan ellenőrzi a vízminőséget és a folyók állapotát. A kiskörei vízlépcsőn keresztül szabályzott víztömeg biztosítja a rendszer stabilitását. A csapadék szegény tavaszi hónapok miatt több helyen is szükség volt beavatkozásra, például a tiszaugi Hol-Tisza esetében 616 ezer köbméter vízbevezetésével 115-ről 203 cm-re emelték a vízszintet. A következő napokban érkező csapadék pedig átmeneti javulást hozhat majd a tározók vízszintjében.

Ez a Trio FM, a Jásság Rádiója, a programajánló rovatunkban a következő napok, hetek eseményeiből szemezgetünk. Kezdjük a sort most szombaton, június 6-án, amikor Jászberény ad otthont a Berény utó nevű települések országos találkozójának. A Margit szigeten zajló egésznapos esemény reggel 10 órakor ünnepélyes megnyitóval indul, ahol Budai Lórend polgármester köszöntőjét követően Kis Gábor Jászkun főkapitány nyitja meg a rendezvényt. A nap folyamán láthatják majd a Berényi Színjátszó Társaság mesés darabját, lesz jászsági folklórgála, délután 2-től pedig a vendégtelepülések mutatkoznak be kulturális műsoraikkal. A napot délután 4 órakor a Spencer Hill Magic Band koncertje zárja, de egész nap várják az érdeklődőket a Rákóczi 350 utazó élmény kiállítással és a kézműves vásárral is. Mindez tehát ezen a hétvégén, június 6-án szombaton itt Jászberényben, a Margit szigeten, a Berény utó nevű települések országos találkozóján. A következő héten is van egy remek program, ami június 12-én pénteken egy igazi blues ünnepre készülhetünk itt Jászberényben. Ezen az estén érkezik a városba Deák B. Gyula és a Rossz Vér turné. Az este 8 órakor kezdődő koncertet Ferenci György és a Racka Jam indítja, majd színpadra áll a blues király Deák B. Gyula is, akihez különleges vendégként a gitárlegenda Tátrai Tibor is csatlakozik. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a programokhoz!

egyszerű a képlet. Ez a Trio FM Jászberényből hamarosan 8 óra, friss hírekkel folytatjuk, majd átadom a mikrofont Molnár Szabolcsnak, következik a Star Portré újabb műsora, majd 10 órától ismét találkoztatunk itt a 97 héten. Számítok majd akkor is figyelmükre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos koranyári idő lesz. Átvilágítják a minisztériumokat, felújítják a balatoni komp kikötőket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvívő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerért ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tisztás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az előző kabinet sok százmilliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra, a mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik. A korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kármán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet is. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Van egy olyan, hogy egy igazi, szerinted? Te mit mondasz? Tehát van például egy igazi nagy szerelem. Létezik ilyen, hogy visszagondolsz, nem tudom, 100 éves korodban, hogy igen, amikor 30 éves voltam, a Pirike, ő volt az igazi nagy szerelem. Hogy van egy ilyen, vagy pedig mindig fokozatok vannak, és mindig fejlődünk.
3: Szerintem mindig fokozatok vannak, és fejlődünk. Legalábbis az én életemben úgy történt, hogy mindig azt hittem, hogy már megvan az igazi.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Aztán jött egy, aztán kiderült, hogy mégsem, és jött valaki, aki az igazibbnál is igazi volt, és az igazibb igazinál is volt még igazibb. És természetesen most úgy érzem, hogy ami, most már 25 éve a feleségemmel, most úgy érzem, hogy ő az igazi. De mivel azt mondják, hogy soha nem mond, hogy soha, még az sem kizárt, hogy bár nagyon kizártnak tartom
2: hát
3: már így 60 évesen,
2: ki,
3: de az sem kizárt, hogy kiderül, hogy van még igazibb, és vált az ember, bár ezt nem tartom már valószínűnek, de megtörtént velem, hogy azt hittem, de olyan mértékben, hogy a csillagokat, a világ mindenséget lehoztam az égről.
2: Hát de ez egy elég gyászosan hangzik, mert ha letelik az idő, leketyegett az órája annak a személynek, akkor vége van. Hát bocsánatot kérek, mondod, akkor most jött egy újabb igazi. Úgyhogy eddig tartott az együttlétünk, és most
3: annak,
2: nem
3: annak kell. Oka van.
2: Hát értem én, de akkor is gyászosan hangzik ez így, nem? Hogy akkor nem egy döntés, egy választás, hogy mi együtt építjük azt a valamit, és a szeretet, mint döntés, és akkor együtt tovább
3: szeretjük. De most figyelj, te még soha nem váltál el, te még soha nem szakítottál.
2: Nem is tervezek elválni.
3: De nem szakítottál még soha nővel?
2: Hát, de, illetve egyébként most, ahogy mondod...
3: Nem szakítottál soha?
2: Azt hiszem, hogy nem.
3: Veled szakította?
2: Azt hiszem, hogy igen. Mindjárt végig.
3: Akkor lehet, hogy benned volt a hiba.
2: Hát az könnyen lehet ez alapján, de folytasd.
3: Akkor gondolk, hogy az ő nála leketyegtél?
2: Hát úgy tűnik.
3: Nem leketyegtél, hanem valami volt, ami benned kevesebb volt, mint ami másban.
2: Vagy én nem voltam elég erős ahhoz, hogy kimondjam azt, hogy ez nem az. Az könnyen lehet.
3: De ezen nem gondolkodunk.
2: Hát
3: nem azon gondolkodom, mikor hazamegyek innen, hogy ránézzek a feleségem, és azt mondom, hogy mit keresek benne, mert hát, ha jön valaki, aki jobb káposztát csinál, mint
2: hát
3: ő, és
2: az
3: akkor
2: az,
3: majd én már nem gondolkozom ezen. Ez nem döntés kérdése. Ez olyan kérdése, hogy elmegy az ember valahova, belenéznek a szemébe, és valami történik, csillan valami, és valami megtűnik. De én nem döntöm el, hogy leketyeg. Micsoda butaság.
2: De azt viszont eldönthetem, hogy csillan valami, azt mondom.
3: Nem döntöm el, hogy csillan valami.
2: Hanem az magától megcsillan, rendben van.
3: Igen.
2: És az két ember között megcsillant, és ez egy gyönyörűség, és otthon még akár a feleségednek el is mondod, hogy olyan valami, szíven ütött ma valami, mert egy másik nővel összetalálkoztam, és annyira megérintett, hogy hogy.
3: De hazajöttem. Ez azért még kevés ahhoz, hogy én 25 év után azt mondjam, hogy leketyegtél, mert ott csillant valami.
2: Nem ketyeg. Én arra mondom a döntést, hogy az ember a házasságát dönti, nem, hogy ott marad abban. Ezt csak én mondom.
3: Ezt csak
2: hiába mondom.
3: Ezt csak te mondod. Ezt csak nem. Az ember nem dönti, hogy ott marad abban, mert hogyha jó, akkor miért nem maradnom? Akkor nem fog csillanni se, mert nem vagyok befogadó képes arra a csillanásra.
2: Igen, igen.
3: Akkor vagyok befogadó képes, hogy valakiben meglássam a mást, hogyha valami hiányzik a páromból. És azt valakiben, azt a hiányérzetet, azt betölti.
2: Hát ez lehet egy pillanat, nincs, hogy 25 év után, egy délelőtti napon, valamikor egy pillanatra éppen olyan elveszettnek érzed magad, és pont akkor szembe jön az a másik nő, csillan.
3: Nem.
2: Hogy nem? Miért nem?
3: Nem történt meg.
2: Nem?
3: Nem. Miért, hogy elveszettnek érzem magam?
2: Hát aznap, mert mit tudom
3: én... Aznap nem kaptam meg a reggeli kávét, és azt mondom, hogy ez a nő itt a parton, ez biztos minden nap reggeli kávét hoz, míg az én feleségem ma nem hozott reggeli kávét. Na menj innen! Mert most csillant valami a reggeli kávéban. Miért? Azért, mert rossz kedvem van, azért most nem vagyunk mi jó. Miről beszélsz most?
2: Én azt hittem, hogy te beszélsz erről, hogy jöhet egy csillanás.
3: Nem. Azt mondom, hogy az én feleségemmel is volt egy csillanás. De azért volt csillanás, mert az előzővel már nagyon rosszul voltunk. azért a lehetőség benne volt, hogy ránézzek erre a nőre, és megcsillanjon köztünk valami. Ha nekem hiányérzetem lenne, akkor keresném azt, hogy ki az, aki ennél jobb, mert ez nekem valamitől nem jó.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Most mesélek egy kicsit a civil életemről, tehát hogy én éppen válásban voltam, mert 7 évig voltunk együtt, összeházasodtunk, és 3 hónap alatt kiderült, hogy ez nem működik, úgy, mint férj és feleség, mert elkövetkezett a gyerek téma, és én azt éreztem, hogy az én testem nem szólal meg. Én nem akarok gyereket ettől a férfitól. És nagyon szépen elköszöntünk egymástól. És hát nyilván ennek is volt egy gyász folyamata, de úgy fél év már eltelt, és felmentem a Várszínházba megnézni egy előadást, a két kollégám játszott benne, és az egyik kollégámnak feljött a barátja ugyanazon az estén megnézni ugyanazt az előadást. És akkor én bementem az öltözőbe gratulálni a kollégáimnak, és ott volt ez a férfi háttal nekem, de még az arcát sem láttam, és egyszerűen fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. De úgy, hogy még nem láttam az arcát. Fel volt írva a hátára, hogy ő a gyerekem apja. És ebből a házasságból, tehát meg is született ez a felirat 2 évre
3: hát
2: rá.
3: Igen, én tudom.
2: Hogy lett egy gyermekünk.
3: Tehát ez olyan, mint egy eleve elrendeltség,
2: igen,
3: nem?
2: Igen,
3: és
2: eleve
3: akkor az
2: hiszek.
3: Van az eleve elrendeltség mindenre vonatkozóan?
2: Szerintem mindenben.
3: Tényleg?
2: Mindenben, igen.
3: Egy legjobb igen. Választás.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: Én emberként szeretem azt hinni, hogy szabad választásom van, és bármit csinálhatok, de hinni meg abban hiszek, hogy csak egy pici kis hangya vagyok, aki ide-oda megy, de azt már rég eldöntötték, hogy meddig érhetek el.
3: Egy lelkész mondott egyszer egy olyan példát, hogy az ember, aki a templomba sétál éppen, meglátja a templom fölött a feliratot, térjetek be hozzám. Betér a templomba, megfordul, és látja a feliratot, Isten hozott.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Én azt mondom, hogy mindig azt hisszük, hogy aki most van, az az igazi. De a lehetősége, a te kérdésedre válaszoltam, hogy van-e olyan igazi, akinél nincs igazi? Olyan igazi nincs.
3: Szerintem
4: mindig sincs. Az utolsó az igazi. És ezért már így is marad. Nekem már ő mindenképpen az igazi, és az is marad.
3: Van, aki azt mondja, hogy van az életben egy különleges személy, akit ha megtalálsz, akkor ő az.
4: Igen, és mindig az, akit éppen megtalálunk, mindig azt hisszük, hogy az a különleges személy éppen az, akit megtaláltunk. Hát én ott feküdtem a nőnek a küszöbén. Hát én a csillagokat, a szakmámat képes lettem volna elhagyni érte, úgy éreztem, hogy ő az igazi, és mégsem ő volt, hanem az, akivel most vagyok. Ez nem döntés kérdése, hogy majd én megtalálom az igazit. Az éppen azért nem találja meg az ember az igazit, amikor görcsösen keresi az igazit, és nem hagyja, hogy az élet jöjjön vele szembe, és megtörténjen az, hogy szembe jöhessen az igazi, mert görcsösen keresi, és így nézi, hogy melyik az igazi, hogy őt fogom választani. Nem, az majd jön.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse.
4: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Napos kora nyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Megnyílt a Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Elutasította az ukrán elnök személyes találkozóra vonatkozó kérését a háború lezárásáért Vlagyimir Putyin. Volodymyr Zelenszky azt kezdeményezte, hogy egy harmadik országban üljenek tárgyalóasztalhoz. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében előre figyelmeztettek és a környéket lezárták. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok Bahreini és Kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg 6 rakétát és drónt semmisített meg. Az amerikaiak iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öbölben. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV a vezérigazgatója távozását. Pap Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormányszóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülőalkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét, csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt a teljesítésekkel. Megnyílt a harmadik Fotóművészeti Nemzeti Szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállították mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Stiller Ákos alkotásait is. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos kora nyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szokol Péter, színművész.
2: Sok barátnőim mellett volt körülbelül életemben három nagy szerelem.
3: Na, három is van.
2: És a mai napig úgy rágondolok sokszor ezekre a szerelmekre.
3: De közben azt mondod magadban, hogy jó, az akkor ott helyén való volt, de egyiket sem kívánnám most ide magam mellé, mert az én feleségem, ez a drága asszony, neki van most itt helye mellettem.
2: Igen.
3: Na, de tényleg, nem viccből mondod, hogy igen.
2: Nem, jó. Komolyan.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: De ha nem párkapcsolatról beszélünk, hanem valamilyen akár tárgyról, vagy amit meg akarunk venni a boltban, mi mindig azt szoktuk mondani a feleségemmel, hogy kiválasztjuk, amit most úgy gondolunk, hogy a legjobb, és hogyha kiderül, hogy lett volna nála jobb, akkor is azt mondjuk, hogy nem baj, szeretjük a miénk.
3: És miközben kiválasztjátok, akkor fontos, hogy a legjobb legyen kiválasztva? Tehát addig kell keresni, tehát nem lehet úgy, hogy mondjuk ránézel ott a kupaszra, és hopp, ezt elkaptad, ó, de jó. Ez
4: ne, van ilyen.
3: De nem mindig így van?
4: Nem.
3: Hanem inkább sokszor egy folyamatos keresgélés, hogy ez jó, de lehet, hogy van jobb. Ez is jó, de lehet, hogy van még jobb.
4: Ha egy autóról beszélünk, vagy egy lakásról beszélünk, azért az olyan léptékű dolog, ahol az a fajta lazaság nem engedhető meg, hogy azt mondom, hogy jó lesz ez.
3: Na, de nem csak, hogy jó lesz, hanem, hogy ez az, nem úgy van, mert én magamból kiindulva kérdezem.
4: Azért
3: én
4: mondom, nem.
3: Elsőre szeretek választani, te nem?
4: Hogy én is,
3: ez az. És igen, utána lehetne igen. Még keresgélni, és az ember így is, úgy is találja.
4: Tulajdonképpen ilyen vagyok.
3: Elsőre?
4: Igen, azt mondom, hogy ez jó, ez tetszik.
3: Hogy ez az.
4: Ez az, igen. Ez
3: de
4: az
3: nem csak, talán. Hogy jó, hanem de
4: és
3: jó.
4: És mindig csodáltam azokat az embereket, akik azt mondták, hogy igen, de még elmegyünk egy másik boltba, de még elmegyünk egy harmadik boltba, de még bekérünk még egy árajánlatot, és aztán majd eldöntjük, hogy melyiket fogjuk. Én meg azt mondom, hogy ezt most, ha nem veszem meg, ez biztos valaki el fogja vinni, míg elmegyek egy másik boltba megnézni, hogy van-e jobb, és visszajövök, már nem lesz. Úgyhogy megveszem azt. De mondjuk, ha lakást keresnék, vagy autót vennék, akkor utána mennék, hogy azért nézzük meg, hogy van-e jobb.
3: Megvizsgálod, de hogyha érzed, hogy ez az a hely, amiről mindig is álmodtál, ez az a...
4: Kicsit gyanús.
3: Gyanús?
4: Kicsit gyanús.
3: Tényleg?
4: Az, hogyha elsőre azt mondom, hogy ez az, ami a legjobb lesz, hát, az egy kicsit gyanús.
3: Miért nem lehet az, hogy az ember rögtön elsőre mindig oda sétál a pont a jó megoldásba?
4: Ritka, de lehet.
3: És aztán, ha meg ritka, és így állunk hozzá, hogy ritka, akkor ráállítjuk magunkat, hogy végül mindig csak tizedszerre találjuk meg, nem?
4: Hát igen, de akkor ha az ember olyan laza, és úgy gondolkodik ezzel, hogy ha meg nem, akkor majd eladom, azt veszek másikat.
3: Azt is lehet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Mellette. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Az embernek én szerintem egy barátnője van, vagy egy barátja, aki a lelkihez köt. Aztán vannak többen is, de egyetlen egy ember, akinek mindent elmondasz, akivel vagy a legbizalmasabb kapcsolatban, az csak egy ember.
4: És az nem változhat meg 70 éves korban, hogy mondjuk 70 éves korodban megismered Gizi nénit, ő 80, és még éltek még 20 évet, és utána onnantól már ő.
3: Már ő lesz az az egy. Hát csak Gizi néniből hiányzik az a 70 év, amit előtte egy másikkal végigéltünk.
4: Olyan idősek vagytok, hogy már elfelejtettetek mindent, ami az előtt volt. Na, de visszaadtam. Tehát például barátnő egy.
3: Barátnő aztán... egy. Szerelem egy.
2: Sövegjártó Áron, színművész.
5: Vallom, hogy minden fontosabb dologból egy van az életben. Egy apánk van, egy anyánk van, egy szerelmünk van, egy életünk van.
4: Nem ott rontottuk el saját magunkat, hogyha az utcában, most képletesen mondom, azt az egy szem leánykát, piroskát megismertük volna, és csak neki udvaroltunk volna, akkor boldog emberek lennénk. Elvettük volna feleségül, lenne családunk, stb. De mi meg akartunk ismerni 25 piroskát, meg is tettük, és ezért már azt se tudtuk, hogy melyik az igazi piroska. Mindig a jobbnál jobb piroskákat kerestük, és aztán egyszer
6: aztán csak... egy közepes piroskánál kikötöttünk.
4: Megálltunk, mert most már meg tudom én hány évesek vagyunk, most már valamit, most már végig muszáj, mert egyébként kimegyünk az életből, és akkor végül nem ez van mindig. A helyet, hogy rögtön elsőre, ami ott van az ember szeme előtt.
6: Na, fiatal koromban rengeteg barátnőm volt.
2: Szokol Péter, színművész.
6: Volt, hogy egyszerre öt.
4: És belül közben átérezted azt, hogy egy szélhámos vagy?
6: Nem, ez eszembe se jutott.
4: Sőt, visszautasítod ezt, amit most mondod?
6: Kikérem magam.
4: Sőt, szoknya pecér.
6: Igen, büszkén vállalom. Hát nem büszkén, de vállalom.
4: Hát igen.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Mindegyik az igazi volt. Csak lett igazibb.
3: Minden ember így indul, mindennel kapcsolatban, minden döntésével kapcsolatban, hogy ez a legjobb. Aztán majd az idő eldönti, hogy...
4: Na, de aztán ott a második ott nem ugyanezt gondolja?
3: De a másodiknál is ugyanezt gondolja, meg a 17-nél is ugyanezt gondolja, hogyha eljut addig.
4: Bár aztán lehet, hogy a csalódások során a 17-nél már azt gondolja, hogy hát... Ez is olyan, mint a többi. Nincs is olyan, hogy igazi.
1: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: get the party lit.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Az én édesanyám 16 éves volt. Az én édesapám 30 éves volt, és túl volt egy házasságon, és volt egy fia. És egymásra néztek, 16 éves, 30 éves. Egymásra néztek, és egymásba szerettek. Lett még 3 gyerekük. Az édesapám 56 éves volt, mikor meghalt. Illetve nem is 59 éves volt, amikor meghalt. Az édesanyám 45 éves volt akkor. Egy 45 éves nő az egy fiatal ember. De az édesanyám soha többé férfira nem nézett rá, miután édesapám meghalt. Tehát neki 16 évesen az édesapám volt az első és az utolsó férfi az életében. És nem gondolkodott azon, hogy ki az igazi. Ő az igazi, választhattam volna mást, kellett volna mást, hanem volt benne egy olyan mély érzelem, tisztelet, tartás, becsület, tisztesség, hogy utána úgy élte le az életét, hogy ő, neki az emléke is elég volt az édesapámból, mint férfiból, hogy ő le tudja élni 83 éves koráig, így majd 40 évig egyedül az életét, egy férfit szeretve. És nem beszélgetett arról senkivel, hogy lehetett volna még egy igazibb.
1: Sztárportré. Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Melletted szól.
6: Trio FM.
5: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba bolt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találtam meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba bolt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Childrens, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
8: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
9: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
10: Multifokális vagy irodai lencse.
9: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
10: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
9: Jászberény, Lehel vezértér 16.
10: Telefon 57 412 764.
11: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az Ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
12: Ez volt a reklám.
13: A Trio FM hírei.
14: Napos koranyári idő lesz. Benyújtják a közmédia átalakításáról szóló jogszabálytervezetet. Budapesten és Pécsen is programokkal ünneplik a szecesszió világnapját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József elmondatával, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Tegnap bejelentette az MTV-je a vezérigazgató távozását. Pap Dániel felmondását azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kármán András hivatalában fogadta az EIB alelnökét. Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A tárcavezető hozzátette, hogy az egyeztetések más tárcák bevonásával és a részletek kidolgozásával folytatódnak. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe, tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Rágy György villában mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató is, a programokra előzetesen jelentkezni kell. A pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben az Eozin, a korszakot formáló nők, a századfordulós divat, az alkotó műhelyek és a Zsolnai család köré szerveződnek a programok. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
11: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 10 óra múlt pár perccel folytatjuk a Trio FM szombat délőttjét. Remélem, hogy jól telt az elmúlt 2 óra. Molnár Szabolcssal, a Sztárportré után újra itt vagyok önökkel. Pálinkás Zsolt vagyok, délig együtt rádióztatunk. A zenélistánkról pedig egy retro felvétel 1995-ből segítől.
2: Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Június 12-én pénteken itt Jászberényben igazi zenei utazásra hívjuk Önöket, hiszen érkezik Ferenci György és a Racka Zsen, valamint Deák B. Gyula és a Rossz Vér turné. A vonalban pedig köszöntöm már is a magyar blues királyát, Deák B. Gyulát. Szervusz, Bél kapitány, üdvözöllek a műsorban.
3: Szervusztok.
2: Érkezik Jászberénybe a Rossz Vér turnétok, és különleges vendégekkel is készültök.
3: Lesznek vendégek is, olyanok például, mint a Tátai Tibor, akkor a Ferenci György és a Racka Zsen. És egy vokalistákkal, mindenkivel megyünk, reméljük, hogy jó lesz a buli, hogy gyertek, ha aki teheti, jöjjön el, nem fogja megbánni.
2: Ugye a Rossz Vér turné már a tavalyi esztendő során elindult, mesélj erről nekünk kicsit.
3: Ez igazából az a nagy turné, ez október, november és decemberben lesz igazából. De hát játszunk mindenfele, nyomjuk, amerre lehet, és akkor megy a turné, az Eventin csinálja ezt a turnét, úgyhogy reméljük, hogy jó fog elsülni a dolog, és hát mindenki jól fogja magát érezni. Hát reméljük, mert nem akármilyen zenészeket hívtam vendégül. Meg hát lesznek majd, de nem most, hanem majd a nagy október, november, decemberben lesz a Kereszti Sildikó is mindenki, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jó programot tudunk csinálni. Hát legutóbb is egy nagyon jó buli volt az Ifjúsági Házban, hát reméljük, hogy most is az lesz.
2: Voltatok már többször itt Jászberényben, milyen érzések érkezel vissza ide a Jászságba?
3: Hát én szeretek járni, az igazság, hogy régen is elég sokat játszottunk ott a gimnázium udvarba is, meg a Pótferit, de ott hátul a szabad téren, úgyhogy én szeretek a Jászságba járni.
2: Különleges lesz az este, hiszen Tátai Tibor is csatlakozik majd hozzátok a színpadon, ugye hatalmas közös múltatok van, mire számíthatunk most így tőletek?
3: Igen, a Hobóval is együtt nyomtuk, úgyhogy meg minden tele, úgyhogy én örülök neki, hogy elvállalta ezt a dolgot.
2: Mit üzensz így a jársági hallgatóknak, akik már nagyon várják a jövőt, pénteket?
3: Üdvözlök mindenkit, ölelés, akinek van ideje, jöjjön el, és remélem, hogy jó lesz a buli, jól fogjuk magunkat érezni, és mint találik blues, és mint találik rock and roll.
2: Így van, ez a legfontosabb. Az elmúlt percekben itt a Trio FM-en Bill kapitánnyal, Deák B. Gyulával beszélgettünk. Ne felejtjék, jövő héten június 12-én pénteken itt Jászberényben koncertezik a Deák B. Blues Band.
3: Köszönöm szépen, ölelek mindenkit, téged is, Zsoltikám, és köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönjük szépen, és hogy itt voltál velünk.
0: A programok után vissza a Jászság kedvencei közé. Trio FM, melletted szól. Baby!

0: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot juttatott el a kormányzathoz, amely érinti a települések forrásait, a gépjárműadó kérdését és a jövőbeli feladatmegosztást is. A részletek már is következnek Kisnémetné királyival szállításából.
2: Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitte az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
3: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata, a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
2: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
3: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
2: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslatai között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
3: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
2: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
3: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
0: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Figyelem, Jászberény! Újra Parnograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Parnograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője a Trio Mozaik. Minden hétvégén itt a Trio FM-en. Gimme, gimme, gimme.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Ez a Trió FM, a Jászság Rádiója. Katonai tiszteletadással vettek végső búcsút a II. Világháború áldozataitól a Szent Imre temetőben, ahol átadták a megújult katonai parcellát. A Jászberényi és környékbeli harcok, illetve a hadifogolytáborok elhunyt magyar és német katonáinak emlékét mostantól 22 kereszt és 2 gránit emlékmű őrzi. A 3 évig tartó példaértékű összefogás eredményeként 133 elesett hős maradványait tárták fel és helyezték végső nyugalomra, visszaadva ezzel a méltóságukat. Kisnémetné királyéből szállítását hallják.
2: Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogolytáborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeumért. Nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, aki hiába vágtak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem még neki harcban, hanem hadifogoly táborban, de mégiscsak 186 ember, aki gyermeke, édesapja, nagyapja hiába vágt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk így, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebben csak egy picikét is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentum szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogolytáborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
0: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén!

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Örömteli hírről számolatok be a vármegyi értékőrzés világából. 12 új elemmel bővült a Jászlán-Kunszolnok vármegyei értéktár. A szakmai bizottság május végi döntésével immár 113-ra emelkedett a hivatalosan nyilvántartott kincseink száma. Az új értékek között szerepel többek között a Jászapáti Országos Állat és Kirakodóvásár, a Jászdózsai Kápolna Halom régészeti lelőhelye, valamint több karcagi és kunszentmártoni kulturális, illetve népművészeti hagyomány is. A bizottság döntése alapján a Jászapáti Országos Állat és Kirakodóvásárt a következő szintre, a magyar értéktárba történő felvételre is felterjeszték. Büszkék lehetünk rá, hogy a vármegyénk ilyen gazdag örökséggel rendelkezik, amely mostantól még szélesebb körben kapta meg a méltó elismerést.
1: A hétvégi pihenés tökéletes kísérője, a Trio Mozaik. Minden hétvégén, itt a Trio FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő lesz. Mindhárom hitelminősítő változatlanul hagyta hazánk hitelbesorolását. Sok bűnözőt elfogtak egy célzott körözési akcióban Budapesten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából akkor 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést. A nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatást vár. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett szemét, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet és országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy záporzivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Tartson velünk a Trio Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.
1: Ez a Trio FM a Jászság Rádiója. Közösségi összefogással szépült meg a környezet a Jászberényi Réhely utcában. Egy Európai Uniós program keretében a helyi diákok növényültetéssel vettek részt olyan korszerű bioszűrőrendszer kialakításában, amely hatékonyan gyűjti és szűri az esővizet. Már is következnek a részletek Kisnémetné királyévától.
2: Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, az utolgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
5: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte még a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékvíz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivárlapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárolni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve a növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebbe benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseszkebudyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
2: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
5: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk, akkor gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
0: Trio Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét.

0: Ez a Trio FM jazzberényből. Egy igazán pörgős, aktív éjszakára készülhetünk, hiszen június 12-én pénteken rendezik itt jazzberényben a Művös Sportpályán a mozgás éjszakáját. A szervezők délután 6 órától egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat, a programok pedig mindenki számára ingyenesek. A rendezvény számtalan lehetőséget tartogat a látogatók 25 sportegyesület közreműködésével, 30 különböző sportágat próbálhatnak ki. Legyen szó TRX edzésről, jogáról, labdajátékokról, vagy éppen küzdősportokról. A nap folyamán izgalmas versenyek is lesznek, 18 óra 10 perckor kezdődik majd az iskolák közötti verseny, este 7 órakor startol a kolorrán futás, ahol 3 és 7 kilométeres távok közül választhatnak, 20 óra 30-tól látványos kamionhúzó bemutató várja az érdeklődőket, 21 órától indul az éjszakai túra, amely egy 5,5 kilométeres távot ölel fel, 22 órakor kezdődik majd az asszonycipelő verseny, amelyre párosok jelentkezését várják, az egész esemény ideje alatt a jó hangulatról DJ Nagy Krisz gondoskodik. A mozgás éjszakája rendezvényen kapcsolatos információkat pedig megtalálják részletesen a Mozdulj Velünk Jászberény Facebook oldalon.
1: Friss jársági információk egy helyen, a Trio Mozaikban, minden hétvégén reggel 7-től.

Ez a Trio FM jazzverényből szomorú és egyben figyelmeztető statisztikákat tette közé az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetekről. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az idei év első hónapjaiban drasztikusan megugrott a balesetek száma, különösen a gyermekek és a fiatalok körében. Január eleje és május vége között országszerte több mint 400 gyermek és 700 felnőtt szenvedett sérülést az ilyen eszközök használata során. A szakemberek köztük a baleseti központ főigazgatói is arra hívják fel a figyelmet, hogy a rollerezők nem csak saját magukat, hanem a gyalogosokat is komoly veszélynek teszik ki, különösen az éjszakai órákban vagy felelőtlen közlekedés esetén. A probléma egyik fő oka, hogy a jelenlegi KRESZ még nem kezeli megfelelően ezeket az eszközöket, a szigorú szabályozás pedig csak szeptembertől lép majd életbe. Mivel a most induló nyári szezon a legveszélyesebb időszak, arra kérjük Önöket, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek, aki rollerre pattan, mindig viseljen védőfelszerelést és kerülje a kockázatos manővereket, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.

0: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. A műsorunk vendége a következő percekben Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium nemrégiben kinevezett parlamenti államtitkára, akit Kisnémetné Királyéva kérdez az új munkaköréről, a rendőrség helyzetének javítását célzó tervekről, valamint a hazai források és a beruházások helyzetéről.
1: Itt köszöntöm a Trio Rádió hullámhosszán Halmai Ferencet, a Jászság országgyűlési képviselőjét, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára is nemrégen kapta meg a kinevezését. Jó napot kívánok, államtitkár úr!
2: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: És természetesen munkatársam és hallgatóink nevében is gratulálok a kinevezéséhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Képviselő úr, mennyire szokja az államtitkári megszólítást? Szokni kell még azért a néhány nap után?
2: Igen, mindenképpen nagyon sokáig máshoz voltam szokva, hiszen a rendőrségnél dolgoztam egyebek, és utána pedig elmentem, és alapvetően Feri voltam mindenkinek, és én jobb szeretem, ha most is Ferinek szólítanak, de hát nyilván van egy olyan hivatali rész, ahol ebből nem tudok kivetkőzni. Úgyhogy meg kell szoktam még, de szokom.
1: És hát nyilván a munka is nagyon nagy lesz. Egy picit segítsünk a hallgatóknak eligazodni abban, hogy tulajdonképpen egy minisztériumban a parlamenti államtitkári tisztség az milyen feladatokat jelent, és konkrétan a belügyi tárcánál ön milyen feladatokat kapott, milyen feladatokkal szolgálja majd a parlament munkáját.
2: Tulajdonképpen most még abban a stádiumban vagyunk, hogy a munkatársaimat kell megismernem, meg kell néznem, hogy milyen stábunk van, meg kell néznem, milyen üres helyek vannak, és nyilván azokat meg kell próbálnom feltöltenem, ha vannak ilyenek, és ki kell alakítani azt a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. Hogy milyen feladatok vannak, természetesen beindult a parlament, és a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre. Úgyhogy körülbelül ez a lényege, nem akarom hosszan húzni, de nagyon sok minden van még, de ez a lényege.
1: Konkrétan van olyan terület, amelyet majd felelősként is külön kiemelten majd kezelnie kell?
2: Ez az összeköttetése is, a feladatok szétosztása tulajdonképpen ez a feladat, hiszen van mindennek, van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze, van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részik fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel kapcsolatos összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, a parlamenti kapcsolattal, a parlamentekkel, ez az enyém.
1: Amikor megválasztását követően stúdiónkban járt, akkor éppen arról beszélgettünk, hát ez ugye rá egy-két nappal történt, hogy milyen szakbizottságban képzeli el a munkáját, hiszen a Tiszapárt szakpolitikai, rendészeti szakpolitikai programjának egyik fő megalkotója ön, és akkor most arról beszélünk néhány héttel a választás után, hogy már államtitkári tisztségben tudja ezeket véghez vinni. Mennyire kell majd kompromisszumokat kötni, vagy mi az, amit úgy érez, hogy vég tud úgy vinni, hogy tulajdonképpen ön például volt rendőrkapitányként, szakemberként tudja azokat megtestesíteni, amelyeket valóban alulról jövőben hiányoltak a rendészeti munkában lévő kollégái?
2: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam, és én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni. Nyilván a feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó. És természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű.
1: Biztosan tudja, hogy mi az, amit a volt kollégái várnak első intézkedésként önöktől, ami kézzelfogható, javíthatja akár a munkakörülményeket, vagy egyéb területeket.
2: Összeállítottunk már egy listát, de hogy emeljek ki semmit, mert tulajdonképpen olyan sok van, hogy azt se tudjuk, hogy melyikhez nyúljunk. miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségünk a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink. És ebből a listából még egyszer hagyj ne emeljek ki semmit, de nagyon sok ilyen lista van, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és mint ahogy mondtam, én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
0: Almai Ferencet, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, a Jászság országgyűlési képviselőjét hallották, az interjút hamarosan folytatjuk, most a zenéje a főszerep.

0: Ez a Trio FM-i Ázberényből folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, a Jászság országgyűlési képviselőjével. Kisnémetné Király Éva interjújának második részéből kiderül, hogyan körvonalazódik a képviselői stáb, milyen rendszerben működnek majd a jászberényi fogadóórák, és milyen forrásokra számíthat a térség két kiemelt rendezvénye, a Jászvilág találkozó és a Csángó Fesztivál.
1: És akkor virtuálisan egy picit jöjjünk ide haza a Jászságba. Nyilván ön megválasztott országgyűlési képviselő, van tennivalója a 20 településsel is. Hogyan, miként látja a munkamegosztást az államtitkári feladatok és a egyéni képviselőség között?
2: Nyilván ennek el kell különülnie, azt gondolom. Hiszen az egyik egy állami megbízatás, a másik pedig egy kormányzati megbízatás, és ennek valahol külön kell mennie. Nyilván amennyire lehet, mert azért annyira nem egyszerű a dolog. Egy biztos, hogy jelen pillanatban fel kell állni a kormányzatnak, az elsődleges cél hazahozni az EU-s pénzeket, és tulajdonképpen ebben kell nagyon dolgozni. Némi kis türelmet kérek, mert ahhoz, hogy ez fölálljon, ahhoz majd egy rendszernek kell kialakulnia, és jelen pillanatban még folyamatosan dolgozunk. Én nyilván szeretnék majd egy rendszert kialakítani benne ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn kedden parlament, szerda csütörtök szokott lenni a bizottságuk, ami nekem nincsen. Én szerdán csütörtökön szeretnék a belügyminisztériumban dolgozni. Péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek ki kell még alakulnia, és az jelen pillanatban még nem alakult ki. Tehát most még itt a BM-ben föl kell állni a kormányzatnak, és mint ahogy mondtam, az EU-s pénzeket haza kell hozni, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gazdaság beinduljon.
1: És hát nyilván van olyan vállalása is államtitkár úrnak a körzetre vonatkozóan, hogy például mondjuk a beruházásokat megnézni, mi az, ami szükséges, mi az, amihez plusz források kellnek, tehát vannak, amelyekben majd bele kell fognia, gondolom, rövidesen.
2: Természetesen.

0: intézkedések is, úgyhogy ez lesz a nagyon fontos majd.
1: Bizonyára államtitkár úrnak sűrűn csörög a telefonja. Kialakult-e már az a stáb, amely egy picit könnyíti az ilyen jellegű terheit, és próbálja szelektálni, csoportosítani, hogy mi mindennel kell aktuálisan leghamarabb foglalkoznia például?
0: Igen, tulajdonképpen már körvonalazódik a stábom, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadó óráimat is.
1: Ha már említette államtitkár úr a rendezvényeket, a Csángó Fesztiválról pont az elmúlt héten beszélgettünk, akkor ön azt mondta, hogy megtették azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz formálisan, hogy jöjjenek források a Csángó Fesztiválra. Van-e előrelépés mondjuk az elmúlt egy hétben ezzel kapcsolatosan? Mit tud erről mondani?
0: Jelen pillanatban nincs előrelépés, hiszen ők is még a kialakulási időszakában vannak, és mindenki próbálja összeállítani a stábját. Ugyanakkor nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen, mint ahogy mondtam, eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom, a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jász Önkormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
1: És akkor úgy néz ki, hogy a Csángó Fesztiválra sikerül forrásokat hozni. Ugye tudjuk, hogy a jösszülésen döntés született, reméljük, hogy egy picit szűkítik a rendezvény időtartamát is.
0: Igen, ez az intézkedés, vagy ez a terv, amit ők elfogadtak. Tulajdonképpen a Jász Önkormányzatok Szövetsége fogadta el, és ők indították ezt el, hogy egynapos legyen. Én természetesen alkalmazkodom ehhez, hiszen célunk az, hogy az önkormányzatok sokkal több önállóságot kapjanak, és ez az önállósággal együtt pedig a felelősség is ott van náluk, és ők felelősen így döntöttek.
1: És természetesen folytatjuk majd a beszélgetést további aktualitások függvényében Halmai Ferenccel, a Jászság országgyűlési képviselővel, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával. Nagyon szépen köszönöm az interjút, további jó munkát kívánok önnek, viszonthallásra!
0: Nagyon szépen köszönöm, és viszonthallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

0: Fedezze fel velünk a hét legfontosabb jársági eseményeit a Trió Mozaikban. Minden hétvégén reggel 7-től 12 óráig.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilmfesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beült a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás. Ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó az a film. Tehát ilyeneket mondom, például a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik helyezettet. Most ebben az évben több mint 30 filmet kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeretnon Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyelése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűk ösvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj. Megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk. Tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttunk mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten. Ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk. Egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja. És én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Trió Mozaik, a kultúra és közélet összefoglalója, ami színesíti a hétvégéjét. I'm a blue blood, make you center free, no, way before you touch my skin.

Ez a Trio FM jelzvereinkből hamarosan dél lesz, ennyi fér bele június 6-án szombaton a délelőtti összeállításunkba. Köszönöm figyelmüket, találkozunk legközelebb holnap reggel, a vasárnapi műsorunkban pedig Kiskatával és Traszter Andrával találkoztatnak majd. Én további szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ha tehetik maradjanak velünk, hiszen a Jászság kedvencei hétvégén is nálunk szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám.
4: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: A QFM hírei.
6: Napos koranyári idő lesz. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Népszerű a Metallica budapesti véradó kampánya. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányából származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balait Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsöde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Gyorsan beteltek a véradóhelyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdított. A Metal Együttes Alapítványa összefogott a Vörös Kereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Ma tartják a hagyományos összművészeti utcafesztivált a Dunaharasztiban. A Vagabond Korzón több mint 200 zenei, művészeti és közösségi élményt kínálnak a szervezők. Fellépmások mellett a Vadfruttik és Lovasi András. Láthatók Vizsói János szobrászművész különleges filmalkotásai, de tánc és mozgásművészeti előadás is várja az érdeklődőket. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
3: Multifokális vagy irodai lencse?
2: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
3: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
2: Jászberény, Lehel vezértér 16.
3: Telefon 57 412 764.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Napos koranyári idő lesz. Változatlanul hagyták hazánk államadós besorolását a nagy hitelminősítők. Már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kálmán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy céljuk politikamentessé tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a kultúra az embereket szolgálja, közösséget teremt. Hozzátette, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa, a katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt tájékoztatott, hogy a kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. A politikus emlékeztetett, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járatai is. A Dunántúlon naposabb, a középső és keleti területeken felhősebb az idő. Délután észak-észak-keleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyet keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldás

0: Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
1: Multifokális vagy irodai lencse?
0: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
1: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
0: Jászberény, Lehel vezértér 16.
1: Telefon 57 412 764.
2: Az Aranykanál étterem vállalja céges és családi rendezvények, köztük ballagások teljes körű lebonyolítását. Ünnepeljetek nálunk, vagy rendeljetek bőséges tájainkból az otthoni partikra. Mindjárt itt a nyári szünet is, de a szülőknek nem kell aggódniuk. Az Aranykanál biztonságosan megoldja a mindennapi ebédet, méghozzá minden gyerek kedvére, akár házhoz szállítással is. Napi menüvel és à la carte étlappal várunk benneteket, ahol a legkülönfélébb ízvilágok közül választhattok, így garantáltan mindenki megtalálja a kedvencét. Bízzátok ránk a főzést, és töltsétek kényelemben a nyarat. Asztalfoglalás, tárrendelés és információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Trió délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.
1: Ismét nagy sikerrel rendezték meg az LVG Diákfilm Fesztivált Jászberényben. A díjazott alkotásokat a Lehel Filmszínházban vetítették le. Nagy Tamás, az iskola pedagógusa, a fesztivál főszervezője rádiónknak elmondta, egyre több tanuló vesz részt a fesztiválon, amelyet immáron 8. alkalommal szerveztek meg. Ebben a tanévben több mint 30 filmet neveztek a gimnazisták a fesztiválra.
2: Ugye ez már a 8. alkalom, és a diákok minden évben ezen a kitüntetett napon jönnek, megnézik azt, hogy ők mit alkottak, és ez mindig olyan nagy örömmel tölti el nem csak a szervezőknek a lelkét, hanem az alkotóknak is a lelkét, és szerintem ez alapvetően az a indítatás, ami arra sarkalja a diákokat, hogy készítsünk újabb és újabb filmeket. Van olyan film, és most nem spoilerezek, amely úgy készült, hogy a srácok beült a kocsiba, lementek 60-ba és vissza, és elkészült a film az oda-vissza alatt. De olyan is film is van, ami tudom, hogy hónapokig tartott a forgatás. Ősszel kezdték, és leesett a hó, mire végeztek a forgatáson. Nem így fogalmazott a zsűri, amikor a díjakat kiasztó, hogy első, második, harmadik hely, inkább azokat domborítottuk ki, azokat az elemeket, amiktől jó az a film. Tehát ilyeneket mondok, például a legjobb krimi, a legjobb csapatmunka, a legjobb társadalmi üzenet. Szóval próbáltunk ilyen neveket adni a díjakat, és nem első, második, harmadik. Most ebben az évben több mint 30 filmet kapott a zsűri, hogy megnézze. Sajnos csak 12 plusz egy filmet tudunk levetíteni, de ennél sokkal-sokkal több olyan film van, ami gyakorlatilag simán megállna a helyét. Nagyon bízunk benne, hogy azok a filmek is bemutatásra tudnak kerülni, akik most ezen a napon nem. Kaptunk lehetőséget a Jászkeret Nonprofit Kft-től és az újonnan megnyílt Hello Berény parkolóból, akik vállalták, hogy a nyári rendezvények alatt bemutatják a diákoknak a filmjeit a saját vetítéseik előtt.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál zsűri elnöke Klacsán Gábor filmrendező operatőr kiemelte. A fesztivál története alatt egyre jobb és jobb alkotások születnek, és a diákok már történeteket mesélnek el, és több filmes műfajt is alkalmaznak.
3: Évről évre egyre több film készül. Így volt ez idén is. Én úgy gondolom, hogy nem csak több, de jobb filmet is láthatunk az idei fesztiválon, mint a tavalyin, ami nagyon nagy dolog. Van egy folyamatos fejlődés, van egy folyamatos javulás. Ami a legörvendetesebb, ugye ez egy sok éve folyó munka, ami történik a gimnáziumban. Azt látjuk, hogy évről évre egyre inkább az a tendencia, hogy történeteket mesélnek el a fiatalok. Nagyon széles volt a merítés, hiszen a dokumentumfilmektől a konkrét kisjátékfilmekig sok dolgot láthattunk. Nagyon jó eső volt megélni és értékelni azokat a filmeket, amelyek olyan problémákkal foglalkoztak, amelyek szerintem világszintű problémák manapság. Az AI térnyerése például, a telefonkezelési, viselkedési, szerintem súlyos történetek, amivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is küzdenek. Azt gondolom, hogy végtelenül sokszínű ez a fesztivál. Több mint 10 filmet díjaztunk. Ugye ez mindig nagyon nehéz kérdés, és soha nem akartuk azt a szűk ösvényt járni, hogy 1, 2, 3 plusz egy külön díj. Megvan a lehetőségünk, és megvan az a jó szándék is bennünk, hogy motiváljunk. Ennek okán stílusokat és irányzatokat is értékeltünk. Tehát lett legjobb thriller, legjobb krimi, legjobb dokumentum. Igyekeztünk mindenben a jót és a fejlődést látni. Egyébként nagyon sok jót és nagyon sok fejlődést láttam mindenben.
1: Az LVG Diákfilmfesztivál 12 díjazottja között van a Traktoros barátok című film, amely idén elnyerte a helyi televízió egykori kiváló néhai operatőréről, Betlendi Csabáról elnevezett díjat, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át a család jelenlétében a filmfesztivál vetítéssel egybekötött díjátadóján. Az LVG Diákfilmfesztiválon levetítettek egy versenyen kívüli alkotást is, amit a Hamza filmműhely csapata készített Klacsán Gábor filmrendező irányítása mellett.
3: Közös Hamzás produkció, ez nem lesz versenyben. A fesztiválon, ez a fesztivál végén megtekinthető. Ez egy 20 perces kisjátékfilm, egy egészen más igényszinten, ez egy nemzetközi bemutatkozásra szánt filmünk, egy nagyon összetett, nagyon komoly munkával, de meglehetősen gyorsan megalkotott produkció, ami valahol a gimnáziumot is bemutatja, és én úgy gondolom, hogy azt a szintet mutatja be leginkább, amilyen szinten ők vannak. Ez a szint nagyon magas.
0: Zene, hírek és szórakozás. Ez a Trió délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra a Pornograd koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograd slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos koronyári idő várható. Felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét, már Kanadába is el lehet jutni közvetlen járattal. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. A miniszter úgy fogalmazott, a jelenlegi gimnáziumok pozícióját megőriznék, de a kérdésben a fiatalok véleményét is szeretnék figyelembe venni. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt hozzátette, a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig heti 5 alkalommal. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. Emellett a főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Új szemüvegethez.
1: Multifokális vagy irodai lencse.
0: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
1: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegethez a Főtéri Optikától.
0: Jászberény, Lehel vezértér 16.
1: Telefon 57 412 764.
2: Ez volt a reklám.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Zene, hírek és szórakozás. Mindez a Trió délutánban.
1: Ez a Trió FM a Jelság rádiója. Június 12-én pénteken itt Jászberényben igazi zenei utazásra hívjuk Önöket, hiszen érkezik Ferenci György és a Racka Zsen, valamint Deák B. Gyula és a Rossz Vér turné. A vonalban pedig köszöntöm már is a magyar blues királyát, Deák B. Gyulát. Szervusz B. kapitány, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusztok!
1: Érkezik Jászberénybe a Rossz Vér turnétok, és különleges vendégekkel is készültök.
2: Lesznek vendégek is, olyanok például, mint a Tátai Tibor, akkor a Ferenci György és a Racka Zsen. És egy vokalistákkal, mindenkivel megyünk, reméljük, hogy jó lesz a buli, hogy gyertek, ha aki teheti, jöjjön el, nem fogja megbánni.
1: Ugye a Rossz Vér turné már a tavalyi esztendő során elindult, mesélj erről nekünk kicsit.
2: Ez igazából az a nagy turné, ez október, november és decemberben lesz igazából. De hát játszunk mindenfele, nyomjuk, amerre lehet, és akkor megy a turné, az Eventin csinálja ezt a turnét, úgyhogy hogy reméljük, hogy jó fog elsülni a dolog, és hát mindenki jól fogja magát érezni. Hát reméljük, mert nem akármilyen zenészeket hívtam vendégül. Meg hát lesznek majd, de nem most, hanem majd a nagy október, november, decemberben lesz a Kereszti Ildikó is mindenki, úgyhogy hogy reméljük, hogy egy nagyon jó programot tudunk csinálni. Hát legutóbb is egy nagyon jó buli volt az Ifjúsági Házban, ha reméljük, hogy most is az lesz.
1: Voltatok már többször itt Jászberényben, milyen érzések érkezel vissza ide a Jászságba?
2: Hát én szeretek járni, az igazság, hogy régen is elég sokat játszottunk ott a gimnázium udvarba is, meg a Pótfejék, de ott hátul a szabad téren, úgyhogy én szeretek a Jászságba járni.
1: Különleges lesz az este, hiszen Tátai Tibor is csatlakozik majd hozzátok a színpadon. Ugye hatalmas közös múltatok van, mire számíthatunk most így tőletek?
2: Igen, a Hobóval is együtt nyomtuk, úgyhogy meg minden fele, úgyhogy én örülök neki, hogy elvállalta ezt a dolgot.
1: Mit üzensz így a jársági hallgatóknak, akik már nagyon várják a jövőt, pénteket?
2: Üdvözlök mindenkit, ölelés, akinek van ideje, jöjjön el, remélem, hogy jól lesz a bubin, jól fogjuk magunkat érezni, és mint találik blues és mint találik rock and roll.
1: Így van, ez a legfontosabb. Az elmúlt percekben itt a Trió FM-en Bill kapitánnyal, Deák B. Gyulával beszélgettünk. Ne felejtjék, jövő héten június 12-én pénteken itt Jászberényben koncertezik a Deák B. Blues Band.
2: Köszönöm szépen, ölelek mindenkit, téged is, Zsoltikám, és köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen, mi is, hogy itt voltál velünk.
0: A Trió délután a hétvégi információk és a zene otthona.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitika irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tarzoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.
1: Ez a Trió FM a Jelenség rádiója. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége átfogó reformcsomagot juttatott el a kormányzathoz, amely érinti a települések forrásait, a gépjárműadó kérdését és a jövőbeli feladatmegosztást is. A részletek már is következnek Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Eldőlt, mikor kezdődhet el a munka a magyar önkormányzati rendszer átalakításáról. Lőrinc Viktória, vidék és településfejlesztési miniszter az önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke elmondta, 7 országos önkormányzati szövetség vett részt a megbeszélésen, ahol a minisztérium megismerte a szövetségeket, és a kormányzat kifejezte a szándékát, hogy partnerséget és együttműködést kíván az önkormányzati szövetségekkel. Komplett reformcsomagot vitte az önkormányzatok szövetsége a kormánynak. Ez tartalmaz sürgős, még ebben az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Június 2. felében kezdődnek a formális egyeztetések a kormányzat és az önkormányzatok között. A találkozót megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az álláspontját és javaslatait. Eszes Béla, a szövetség társelnöke, János Ida polgármestere arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetleg a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak.
3: A legnagyobb településtől a legkisebbekig igyekszünk az önkormányzati érdekeket képviselni, és ebben ugye a 3178 magyar önkormányzatból elmondható, hogy több mint 3000 önkormányzat az 10000 lakos alatti, és több mint 2800 önkormányzat az 5000 lakos alatti kategóriába tartozik. Na már most ezek az önkormányzatok is a mindennapi életüket abból a költségvetésből biztosítják, amelyet a kormányzat, illetve amit saját bevételek alapján tudnak beszerezni. A saját bevételek azért azoknál az önkormányzatoknál, a kicsiknek legalább 90%-át képezik, akik nagy ipari parkkal és nagyobb ipari működésből származó bevétellel nem rendelkeznek. Nekünk is meg kell élnünk, és ehhez bizony a kormányzati támogatások rendszerét kell újravizsgálni, újraosztani, esetlegesen a személyi jövedelemadó helyben maradó részét visszahozni, amelyre az elmúlt 36 évben azért nagyon markáns példa volt és lehetőség volt. Ez egyfajta kiszámíthatóságot jelentene az önkormányzatoknak. Nem beszélve arról, hogy minden a legkisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy az ő saját adóforintjaiknak egy része is ott marad a településen, és ebből tudnak az adott település önkormányzata a választott vezetők, akiket ugyanúgy 9,5 millió magyar ember választ, ebből tudnak gazdálkodni, és ebből tudják lehetőség szerint az ott lakók részére a legjobb önkormányzati működést biztosítani.
2: Eszes Béla arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a javaslat csomag része a gépjármű adó elvonásának felülvizsgálata, lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, fogalmazott a polgármester, ezt a forrást az utak javítására fordítanák a települések.
3: Javaslatunkban szerepel az is, hogy vizsgálják felül a gépjármű adónak az elvonását, ami 2 részletben került el a településeinktől, és lehetőség szerint ebben a 4 éves ciklusban ez 100%-ban kerüljön vissza az önkormányzatainkhoz, ugyanis a legkisebbeknél a közlekedés biztosítása, az utak javítása, a kátyúzás nem végezhető el a jelenlegi finanszírozási rendszerekből. A gépjárműadót pontosan, ha kötelezően erre használnák az önkormányzataink, akkor egy megfelelő alapot biztosítana arra, hogy a helyben lévő gépjárművek után a lakosok részesüljenek, illetve beszálljanak abba a műveletbe, amit az önkormányzatok a saját területükön útjavításba, közlekedésbiztonság javításába tudnak belerakni.
2: Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján arról is szólt, hogy javaslataik között az is szerepel, hogy kerüljön teljes átalakításra az önkormányzatok rendkívüli támogatási rendszere.
3: Nagyon jó lenne, hogyha a sokat szidott és az elmúlt időszakban többször átírásra került rendkívüli kiegészítő támogatás, amelyet régebben neveztünk önhikinek is, rendszere átalakulna, ugyanis nem tartható az tovább, hogy az önkormányzatnak magának 60-90 napos kifizetetlen számlákkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy plusz finanszírozást kaphasson. Ezzel egyfajta körbetartozást is indítottunk el az elmúlt időszakban, nem beszélve arról, hogy abszolút átláthatatlan volt, hogy még ha a szolidaritási hozzájárulásból is nevezték meg, de a központi költségvetés mennyit is osztott vissza a legrászorultabb önkormányzatok részére, úgyhogy javasoljuk ennek a teljes átírását. Ma már egyébként mindent tudnak rólunk az ASP rendszeren keresztül, nincs olyan, hogy valamely önkormányzatról ne tudna a központi költségvetés pontosan mindent. Valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnénk önkormányzatainknak, amelyekben a legkisebbek is el tudják helyezni magukat. És tulajdonképpen ez jelenteni az önkormányzatainknak a szabadságát, az autonómiáját, amelyre mindenképp szükségünk lenne.
2: Eszes Béla szerint az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy hűbéri rendszerek működtek a térségekben. Jó lenne, ha az a sok vizsgálat, amit a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok, amelyek politikai üldöztetés áldozataként hátrányba kerültek. Ezeknek a jóvátételét is szeretnék kérni, valamint az önkormányzatok fenntartói önállóságát akár társulási formában is az intézményi rendszerekben, mondta Eszes Béla, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke János Ida polgármestere a szövetség sajtótájékoztatóján.
3: Kérnénk azt, hogy a szubszidiaritás elve alapján, amit helyben el tudunk önkormányzatként végezni, vagy helyben fent tudunk tartani intézményszolgáltatást, azt tarthassuk fenn és végezhessük el, akár önállóan, akár társulásos formában, vagy akár valamely járásközponttal együtt tevékenykedve. Voltak erre is nagyon jó példák, és ezek a példák most is hasznosíthatók lennének. És nem utolsó sorban, az elmúlt 10-16 év híres volt arról, hogy a hűbéri rendszerek azok a térségekben működtek, így a mi térségünkben is, a járságban is, és jó lenne, hogyha szintén az a sok vizsgálat, amelyet most a kormányzat indított, kiterjedne arra is, hogy mely önkormányzatok voltak azok a legkisebbektől a legnagyobbakig, amelyek valamely politikai üldöztetés áldozataként finanszírozásban, fejlesztésben hátrányba szorultak 10-16 éven keresztül, és ezeknek a jóvátételét is szeretnénk kérni a kormányzattól, mint sürgető feladat. És a legfontosabb az élni és élni hagyni elve, amelyet kérnénk a kormányzattól.
0: A Trió délután, a hétvégék kikapcsolódási forrása. Hány

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj- és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos, kora nyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Megkezdték az azbeszt tartalmú kőzúzalék elszállítását Zalaegerszegről. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, meg kell békélnie egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odut, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, melyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió délután, ahol a zene és a helyi információk találkoznak.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. Katonai tiszteletadással vettek végső búcsút a II. Világháború áldozataitól a Szent Imre temetőben, ahol átadták a megújult katonai parcellát. A Jászberényi és környékbeli harcok, illetve a hadifogolytáborok elhunyt magyar és német katonáinak emlékét mostantól 22 kereszt és 2 gránit emlékmű őrzi. A 3 évig tartó példaértékű összefogás eredményeként 133 elesett hős maradványait tárták fel és helyezték végső nyugalomra, visszaadva ezzel a méltóságukat. Kisnémetné királyi összeállítását hallják.
2: Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lórát Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogolytáborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lórán polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeumért. Nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évnyi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mér neki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatás, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk, valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy kicsikét is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentáló szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeltet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
0: A Trió délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koronyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaid Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. A nap további részében észak, északkeleten és a viharsarokban fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Holnap túlnyomóan napos időre és kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Trió délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.
1: Ez a Trió FM, a Jászság rádiója. A közösségi összefogással szépült meg a környezet a Jászberényi Réhely utcában. Egy Európai Uniós program keretében a helyi diákok növényültetéssel vettek részt olyan korszerű bioszűrőrendszer kialakításában, amely hatékonyan gyűjtés szűri az esővizet. Már is következnek a részletek Kisnémetné királyévától.
2: Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcsiné Kulcsár Júlia intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lóránt polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadék vízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
5: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte még a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szállapotot létrehozni, amely olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
2: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
5: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk területet, gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alakul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
0: Friss hírek és a jásság kedvencei hétvégén is. Trió délután.

0: Trio FM mellette szól.
1: A Trio délután, ahol a zene és a helyi események találkoznak.
2: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója. A műsorunk vendége a következő percekben Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a belügyminisztérium nemrégiben kinevezett parlamenti államtitkára, akit Kisnémetné királyéva kérdez az új munkaköréről, a rendőrség helyzetének javítását célzó tervekről, valamint a hazai források és a beruházások helyzetéről.
3: Itt köszöntöm a Trio Rádió hullámhosszán Halmai Ferencet, a Jászság országgyűlési képviselőjét, aki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára is nemrégen kapta meg a kinevezését. Jó napot kívánok, államtitkár úr!
4: Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
3: És természetesen munkatársam és hallgatóink nevében is gratulálok a kinevezéséhez.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Képviselő úr, mennyire szokja az államtitkári megszólítást? Szokni kell még azért a néhány nap után?
4: Igen, mindenképpen nagyon sokáig máshoz voltam szokva, hiszen a rendőrségnél dolgoztam egyebek, és utána pedig elmentem, és alapvetően Feri voltam mindenkinek, és én jobb szeretem, ha most is Ferinek szólítanak, de nyilván van egy olyan hivatali rész, ahol ebből nem tudok kivetkőzni. Úgyhogy meg kell szoktam még, de szokom.
3: És hát nyilván a munka is nagyon nagy lesz. Egy picit segítsünk a hallgatóknak eligazodni abban, hogy tulajdonképpen egy minisztériumban a parlamenti államtitkári tisztség az milyen feladatokat jelent, és konkrétan a belügyi tárcánál ön milyen feladatokat kapott, milyen feladatokkal szolgálja majd a parlament munkáját.
4: Tulajdonképpen most még abban a stádiumban vagyunk, hogy a munkatársaimat kell megismernem, meg kell néznem, hogy milyen stábunk van, meg kell néznem, milyen üres helyek vannak, és nyilván azokat meg kell próbálnom feltöltenem, ha vannak ilyenek, és ki kell alakítani azt a rendszert, amiben én ezt az államtitkárságot irányítani szeretném. Hogy milyen feladatok vannak, természetesen beindult a parlament, és a parlamenti államtitkárnak a feladata az, hogy a parlamenttel összekötetésben legyen, a belügyminisztériumnak azokat a javaslatait, törvényjavaslatait, jogszabálymódosításait, vagy egyáltalán bármi olyan, ami akár egy választ képviselőnek, azokat mi összeállítjuk, a parlamenti államtitkárság, hát ezt régen politikai államtitkárságnak is hívták, parlamenti államtitkárnak is mikor, hogy, sőt miniszter helyettesnek is valamikor, és ezeket az anyagokat összeállítva kell a parlamenthez elküldeni, ott, ha a miniszter úr nem ír rá, akkor nekem képviselnem, esetleg nekem kell válaszolnom a kérdésekre, úgyhogy körülbelül ez a lényege, nem akarom 20-20, de nagyon sok minden van még, de ez a lényege.
3: Konkrétan van olyan terület, amelyet majd felelősként is külön kiemelten majd kezelnie kell?
4: Ez az összeköttetése is, a feladatok szétosztása tulajdonképpen ez a feladat. Hiszen van mindennek, van egy rendészeti államtitkár, aki nyilván a rendészeti dolgokat fogja össze. Van a közigazgatási államtitkár, aki a közigazgatási részét, tehát a gazdasági, a humán, stb. Ezeket a részek fogja össze, és nekem pedig a parlamenttel kapcsolatos összes olyan feladat, ami azzal kapcsolatos, a parlamenti kapcsolattal, a parlamentekkel, ez az enyém.
3: Amikor megválasztását követően stúdiónkban járt, akkor éppen arról beszélgettünk, hát ez ugye rá egy-két nappal történt, hogy milyen szakbizottságban képzeli el a munkáját, hiszen a Tiszapárt szakpolitikai, rendészeti szakpolitikai programjának egyik fő megalkotója ön, és akkor most arról beszélünk néhány héttel a választás után, hogy már államtitkári tisztségben tudja ezeket véghez vinni. Mennyire kell majd kompromisszumokat kötni, vagy mi az, amit úgy érez, hogy vég tud úgy vinni, hogy tulajdonképpen ön például volt rendőrkapitányként, szakemberként tudja azokat megtestesíteni, amelyeket valóban alulról jövőben hiányoltak a rendészeti munkában lévő kollégái?
4: Én a rendőrségnél is a végrehajtásban dolgoztam, és nekem elsődleges a végrehajtó állományok, akik tulajdonképpen a végeken dolgoznak, kollégák, azoknak a helyzetének a javítása, az ő munkájuknak az észszerűbbé tétele. Nyilván én majd 40 évig a végrehajtásban dolgoztam, és én ezt fogom képviselni itt is. Nyilván az irányokat, azokat a miniszter úr és én fogjuk alapvetően meghatározni. Nyilván a feladatok végrehajtása az pedig a szakállamtitkárságoknál lesz, és én igyekszem ezt a fajta hozzáállást képviselni, ami még egyszer mondom, a végrehajtói állomány szemszögéből lesz jó. És természetesen nyilván a választópolgároké is, hiszen ez egyértelmű.
3: Biztosan tudja, hogy mi az, amit a volt kollégái várnak első intézkedésként önöktől, ami kézzelfogható, javíthatja akár a munkakörülményeket, vagy egyéb területeket.
4: Összeállítottunk már egy listát, de hogy emeljek ki semmit, mert tulajdonképpen olyan sok van, hogy azt se tudjuk, hogy melyikhez nyúljunk. miniszter úr kért tőlem listát, hogy mi az, amivel tudnánk az első időkben is, és utána majd folyamatosan javítani a rendőrségnek a helyzetét, vagy legalábbis lehessen egy érezhető javulás a végrehajtói állománynak a működésében, a körülményeinek a javításában, tehát hogy normálisabb körülmények között dolgozzanak, jobban érezzék magukat, jobban érezzék azt a munkát, hogy mit kell nekik csinálni, és kicsit másképp fogjuk csinálni, mint az elődeink. És ebből a listából még egyszer hagyj ne emeljek ki semmit, de nagyon sok ilyen lista van, és ismerem a problémákat, mert nagyon sok levelet kaptam már, nagyon sok kollégával beszéltem már, és mint ahogy mondtam, én a végrehajtás szintjén szeretném ezt.
2: Halmai Ferencet, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, a Jászság országgyűlési képviselőjét hallották, az interjút hamarosan folytatjuk, most a zenéje a főszerep.
1: Töltse a hétvégét a Trió délutánnal, a Trió FM zenés információs műsorával.

0: A Trió délután, a hétvégék kikapcsolódási forrása.
1: Ez a Trió FM-i Ászberényből. Folytatjuk a beszélgetést Halmai Ferenccel, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával, a Jászság országgyűlési képviselőjével. Kisnémetné királyéva interjújának második részéből kiderül, hogyan körvonalazódik a képviselői stáb, milyen rendszerben működnek majd a jászberényi fogadóórák, és milyen forrásokra számíthat a térség két kiemelt rendezvénye, a Jászvilág találkozó és a Csángó Fesztivál.
2: És akkor virtuálisan egy picit jöjjünk ide haza a Jászságba. Nyilván ön megválasztott országgyűlési képviselő, van tennivalója a 20 településsel is. Hogyan, miként látja a munkamegosztást az államtitkári feladatok és a egyéni képviselőség között?
3: Nyilván ennek el kell különülnie, azt gondolom, hiszen az egyik egy állami megbízatás, a másik pedig egy kormányzati megbízatás, és ennek valahol külön kell mennie. Nyilván amennyire lehet, mert azért annyira nem egyszerű a dolog. Egy biztos, hogy jelen pillanatban fel kell állni a kormányzatnak, az elsődleges cél hazahozni az EU-s pénzeket, és tulajdonképpen ebben kell nagyon dolgozni. Némi kis türelmet kérek, mert ahhoz, hogy ez fölálljon, ahhoz majd egy rendszernek kell kialakulnia, és jelen pillanatban még folyamatosan dolgozunk. Én nyilván szeretnék majd egy rendszert kialakítani benne ebben az egész munkában, hiszen általában majd hétfőn kedden parlament, szerda csütörtök szokott lenni a bizottságuk, ami nekem nincsen. Én szerdán csütörtökön szeretnék a Belügyminisztériumban dolgozni. Péntek, szombat, vasárnap nyilván a választókerületem, de ezt azt gondolom, hogy ennek ki kell még alakulnia, és az jelen pillanatban még nem alakult ki. Tehát most még itt a BM-ben föl kell állni a kormányzatnak, és mint ahogy mondtam, az EU-s pénzeket haza kell hozni, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy a gazdaság beinduljon.
2: És hát nyilván van olyan vállalása is államtitkár úrnak a körzetre vonatkozóan, hogy például mondjuk a beruházásokat megnézni, mi az, ami szükséges, mi az, amihez plusz források kellnek, tehát vannak, amelyekben majd bele kell fognia, gondolom, rövidesen.
3: Természetesen ez mind ott van a feladatlistámon. Folytattam már egyes vállalkozókkal, egyesekkel egyeztetéseket, mik azok a problémák, önkormányzatokkal, hiszen a jöszülés az most volt nem olyan régen, ott azért a 20 önkormányzattal leültem, és ott átbeszéltük a múltat és a jövőt, illetve a jelent is, és azt gondolom, hogy ezek a rendezvények is nagyon fontosak, amik főleg itt a nyári időszakban majd lesznek, és hát most minden bizonytalan, nyilván az önkormányzatok is érzik, hogy egy picit bizonytalan lett, hiszen azért a kassa üres, de ezek a rendezvények, ezek mindig kiemeltek, és kiemeltek a gazdaság beindítására tett intézkedések is, úgyhogy ez lesz nagyon fontos majd.
2: Bizonyára államtitkár úrnak sűrűn csörög a telefonja, kialakult-e már az a stáb, amely egy picit könnyíti az ilyen jellegű terheit, és próbálja szelektálni, csoportosítani, hogy mi mindennel kell aktuálisan leghamarabb foglalkoznia például.
3: Igen, tulajdonképpen már körvonalazódik a stábom, egy személy már biztos, mégpedig a volt kampányfőnököm, aki most kabinetfőnököm lesz, ő Mátai Judit, és igazából ő lesz az összekötő, aki nézi át majd a levelezéseimet, válaszol bizonyos kérdésekre, szervezi a találkozóimat, úgyhogy ő lesz az, aki az egész stábot irányítja, illetve átfogja, és természetesen a többi stábtag is lassan már körvonalazódik, nyilván a munkaszerződéseiket kell az országgyűléssel lerendezni. Lesz egy központi helyen egy irodánk, jelen pillanatban az irodát kiválasztottuk, arra várunk, hogy az országgyűlés hivatala átnézze, megnézze, és rábólincson, és utána be tudjuk rendezni, és utána nagy tisztelettel várjuk a választópolgárokat oda, hiszen úgy fogjuk előkészíteni, hogy minden nap lesz ott valaki egy bizonyos időben, és természetesen ott fogom tartani a fogadóóráimat is.
2: Ha már említette államtitkár úr a rendezvényeket, a Csángó Fesztiválról pont az elmúlt héten beszélgettünk, akkor ön azt mondta, hogy megtették azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz formálisan, hogy jöjjenek források a Csángó Fesztiválra. Van-e előrelépés mondjuk az elmúlt egy hétben ezzel kapcsolatosan? Mit tud erről mondani?
3: Jelen pillanatban nincs előrelépés, hiszen ők is még a kialakulási időszakában vannak, és mindenki próbálja összeállítani a stábját. Ugyanakkor nekem viszonylag jó kapcsolatom van ezzel a minisztériummal, és azt gondolom, hogy valamiféle támogatás érkezni fog. Azt nem tudom, hogy összegszerűen mennyi, hiszen, mint ahogy mondtam, eléggé üres a kassa, de ezek nagyon fontos dolgok. És azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendezvény van, tudom, a Jászságban, mi a hagyományteremtő is, és ezeket én maximálisan fogom támogatni, de két olyan rendezvény van, ami azt gondolom, hogy mindenképpen kiemelt a Jászságban. Az egyik a Jászvilág találkozó, ez szóba is került a Jászhogy Kormányzatok Szövetségének a megbeszélésén, illetve a másik pedig a Csángó Fesztivál.
2: És akkor úgy néz ki, hogy a Csángó Fesztiválra sikerül forrásokat hozni. Ugye tudjuk, hogy a jösszülésen döntés született, hogy egy picit szűkítik a rendezvény időtartamát is.
3: Igen, ez az intézkedés, vagy ez a terv, amit elfogadtak, tulajdonképpen egy ászló önkormányzatok szövetsége fogadta el, és ők indították ezt el, hogy egynapos legyen. Én természetesen alkalmazkodom ehhez, hiszen célunk az, hogy az önkormányzatok sokkal több önállóságot kapjanak, és ez az önállósággal együtt pedig a felelősség is ott van náluk, és ők felelősen így döntöttek.
2: És természetesen folytatjuk majd a beszélgetést további aktualitások függvényében Halmai Ferenccel, a Jesság országgyűlési képviselővel, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával. Nagyon szépen köszönöm az interjút, további jó munkát kívánok önnek, viszonthallásra!
3: Nagyon szépen köszönöm, és viszonthallásra!
0: Friss hírek és a Jesság kedvencei hétvégén is! Trió délután!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városligetnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, melyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Let me tell you.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak a lényegem észrevehetetlen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú közoktatás irányítását hangsúlyozza az oktatási miniszter. Halálos medvetámadás történt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása kétlépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a TaxiTrack alkalmazásról. Az Országos Taxi Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, koranyári idő várható. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Törvénymódosítással kezdődik a közmédia átalakítása. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és pénteken a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS-2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Tanács Zoltán közölte, mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit tartóztattak le. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos koranyári idő várható. Az iskolai autonómia erősítését és a gyermekközpontú